0: i srce grkje na webu.
1: Görögország TV-ből egyenesen az internet központjába.